0: A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok különversenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütötte egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít, Spanyolország déli részén már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban erővigyázatosságból több települést is kiürítettek.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

parasztban senkivel. Én úrba szúgják a fákon a kabócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöl.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Megnyugtat most a csend.

0: Sok kulcs nyitotta.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megkezdődött a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Karlovy Varyban megkezdődött a jubileumi 60. Nemzetközi Filmfesztivál. A szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú, mindkét film japán alkotás. Az ünnepi gála esten az Évszázad mérkőzése című argentin-spanyol filmet vetítik le, amely az 1986-os labdarúgó világbajnokság Argentina-Anglia mérkőzését és annak hátterét járja körül. Kristályglóbuszt kap Dustin Hoffman, amerikai színész, és Juliette Binoche, francia filmszínésznő.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Egyre több halottja van a spanyolországi erdőtüzeknek. Napos idő várható egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját ezesküt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed óra.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megkezdődött a Carlo Vivari Nemzetközi Filmfesztivál. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Carlo Vivariban megkezdődött a jubileumi 60. Nemzetközi Filmfesztivál. A szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú, mindkét film japán alkotás. Az ünnepi gála esten az Évszázad mérkőzése című argentin-spanyol filmet vetítik le, amely az 1986-os labdarúgó világbajnokság Argentina-Anglia mérkőzését és annak hátterét járja körül. Kristályglóbuszt kap Dustin Hoffman, amerikai színész, és Juliette Binoche, francia filmszínésznő.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Jusson a keszedbe, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor dideregbe kúszik az ősz a falevelekbe. Hervad a rózs, és nyílik a bánat, télhava lakja fehéren a házat. Juss a keszedbe,

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Tudom, hogy érzed.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Gasztroprogramokkal folytatódik a fazekas napok. Önkénteseket vár a hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsény utca és a Tavasz utca.
1: Dinamikus szenzoros integrációs terápiát indít a megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A bölcsődés és óvodáskorú gyermekek számára szervezett foglalkozások állapotfelmérést követően egyéni vagy kiscsoportos formában valósulnak meg szeptembertől. A találkozókat Karbovszkiné Pesti Tünde gyógypedagógus vezeti. A szakemberek a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva alakítják ki a fejlesztési folyamatot. Jubilál a magyar szombatfai fazekas napok. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekasház és környezete ad otthont immár 25. alkalommal. A jubileumi programot különleges gasztronómiai elemek színesítik, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester.
3: Vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a magyar szombatfai fazekas napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak disznekvedék a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy Drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a magyar szombatfai nótakör fog énekelni.
1: Kerek születésnapjuk alkalmából részesültek elismerésben körmendi tűzoltók a Vármegyei Katasztrófa Védelem ünnepségén. Oklevelet és ajándéktárgyat vehetett át a körmendi parancsnokság két munkatársa, valamint a körmendi katasztrófa védelmi kirendeltség egykori polgári védelmi felügyelője is. Az elismeréseket a megyei igazgató adta át, megköszönve a hosszú évek szolgálatát és munkáját. Önkénteseket vár az oszkói szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a hegypásztorkör. A Legyél te is hegypásztor program az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére indult el. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állag megóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni.
0: Időjárás jelentés.
1: Újra rákapcsol a nyár, fokozatosan visszatér a strandidő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Fokozatosan tér majd vissza, 22-23 fok körül voltak a középhőmérsékletek, a 27-28-al szemben azért sokat számított. A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig. Aztán egy ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesszerda körül 35 fok közeli értékeket mutatnak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. 5 órában is.

FM. Körmend FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója. I wanna know why I love you.

0: Mi magyarok.
1: A biztonság megszállottja. Barényi Béla. Magyar-osztrák családban született 1907-ben. Még 20 esztendős sem volt, amikor megálmodta a népautó a VW Bogár formatervének alapjait. 1939-től 1972-ig a Mercedes-Benz gyárban dolgozott. Meghallgatásán állítólag ezt mondta: uraim, önök itt mindent rosszul csinálnak. Olyan új alvázat készített, amely kevésbé rázott, de legfőképpen biztonságosabb volt az elődeinél. 1944-ben egyetlen élőként bekerült a detroiti autóipari halhatatlanok csarnokába. A II. Világháború után az autózás biztonságával foglalkozott. A gyűrődés zónát 1951-ben szabadalmaztatta, ami máig meghatározza a karosszéria tervezést. Olyan modellt tervezett, amelynek a magja keményebb anyagból készült, így kevésbé volt sérülékeny, jobban védte az utasokat. Ezt energiaelnyelő szerkezetnek nevezte. Ő vezette be a Mercedes kísérleti telepén az ütközéses kísérleteket. Több mint 2500 találmányt alkotott. A rendszerváltás után nemzetiségi hovatartozásáról ezt mondta: félig magyar vagyok, de a szívem a szöges drót átvágása óta teljesen a magyaroké. A 90-es évek elején Barényi nevével reklámozta a Mercedes autói biztonsági rendszerét. A cég hivatalos világhálós oldalán külön fejezetben mutatja be pályáját. A mérnök a német

0: németországi Böblingenben halt meg 1997-ben. A kecskeméti Mercedes gyárhoz az M5-ös autópálya felől a Barényi Béla út vezet.
1: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megfelelő a környék tavainak vízminősége. Körmendi férfit köröz az ajkai rendőrség. Jubilál a völgyhídi vásár Nagyrákoson. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kiváló tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. Évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget. A folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén sincs probléma, mondta Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják. Arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Jó és kiváló vízminőséggel várják a strandolókat a megye kijelölt természetes fürdőhelyei, közölte a Vasi kormányhivatal. Az idei vizsgálatok alapján a Hársas-tó jó, míg a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Vadása-tó és a Szajki-tavak strandja kiváló minősítést kapott. Elfogató parancsot adott ki az ajkai rendőrkapitányság egy körmendi gyanúsított ellen. A 30 éves férfit sikkasztás miatt keresik, és egyelőre nem tudják, merre lehet. A hatóság azt kéri, aki érdemi információval rendelkezik a HG monogramú gyanúsítottról, értesítse őket. Költséghatékonyabb műszaki rekonstrukcióról tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság Körmenden. A beszámoló szerint a közvilágítás megújításához olyan megoldást találtak, amely olcsóbb, ugyanakkor megfelelő minőségű lámpatestek alkalmazását teszi lehetővé. A város a beruházás finanszírozását hitelből tervezi megvalósítani, ezért kiemelt szempont a költségek optimalizálása. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd vásár. A jubileumi rendezvénysorozatot a jövő hétvégén tartják. Pogács Mónika információi.
3: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik, az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, bábelőadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyűzenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétrét zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a Völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Ismét kertmozival bővül a Körmendi Napok programja. A szervezők a tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel rendezik meg a szabadtéri filmvetítést. A Kulturális Központ tájékoztatása szerint a nézők a Pappa Pia című zenés vígjátékot láthatják a kastélykertben. A családi kikapcsolódást kínáló vetítés a Körmendi Napok egyik esti programja lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Újra rákapcsol a nyár, fokozatosan visszatér a strandidő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Fokozatosan tér majd vissza, 22-23 fok körül voltak a középhőmérsékletek, a 27-28-al szemben azért sokat számított. A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán egy ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor kedszerda körül 35 fok közeli értékeket mutatnak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: A kerekek rajta vagyok a beaten, a semmiből mi miatt minden hitemet elveszítem. Az éjszakok csak jönnek, mennek, de a zene a stabilan itt van, ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el, tőle lettem az, aki vagyok, veletem eshetek el.
1: 99.8 Körmend Rádió.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell lennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
5: Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: Szurkolj a Peronival! Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 0,33-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
8: Reklámot hallottak.
0: És most
8: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hang.

Kingston. Let's go, hey!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness program igazgatójával. Valóban átérhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
2: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
1: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
2: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a vasi baleset megelőzési motoros program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A La Terrazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
1: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
2: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a La Terrazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
1: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
2: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
1: Mit üzensz a hallgatóknak?
2: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun & Wellness Parkba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Gasztroprogramokkal folytatódik a fazekas napok. Önkénteseket vár a hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
4: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy ilyen belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsény utca és a Tavasz utca.
3: Dinamikus szenzoros integrációs terápiát indít a megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézménye. A bölcsődés és óvodáskorú gyermekek számára szervezett foglalkozások állapotfelmérést követően egyéni vagy kiscsoportos formában valósulnak meg szeptembertől. A találkozókat Karbovszkiné Pesti Tünde gyógypedagógus vezeti. A szakemberek a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva alakítják ki a fejlesztési folyamatot. Jubilál a magyar szombathelyi fazekasnapok. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekasház és környezete ad otthont immár 25. alkalommal. A jubileumi programot különleges gasztronómiai elemek színesítik, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester.
5: Vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a magyar szombathelyi fazekasnapokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak visznek a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a magyar szombathelyi nótakör fog énekelni.
3: Kerek születésnapjuk alkalmából részesültek elismerésben Körmendi tűzoltók a Vármegyei Katasztrófa Védelem ünnepségén. Oklevelet és ajándéktárgyat vehetett át a Körmendi Parancsnokság két munkatársa, valamint a Körmendi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség egykori polgári védelmi felügyelője is. Az elismeréseket a megyei igazgató adta át, megköszönve a hosszú évek szolgálatát és munkáját. Önkénteseket vár az oszkói Szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a hegypásztorkör. A Legyélte is hegypásztor program az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére indult el. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állagmegóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni.
0: Időjárás jelentés.
3: Újra rákapcsol a nyár, fokozatosan visszatér a strandidő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
6: Fokozatosan tér majd vissza, 22-23 fok körül voltak a középhőmérsékletek, a 27-28-al szemben azért sokat számított. A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán egy ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesserta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

alapokon megfelelő a vízminőség, a Körmendtől megyetelen nem távoli vadászatónál pedig kiváló jelenleg is minden érték, ez derült ki a Vasi Kormányhivatal közleményéből. Az idei vizsgálatok alapján egyébként a vadásra mellett a Hársastóban, a Gersakaráti Sárvíztóban és a Szajki tavak strandján is nyugodtan lehet fürdőzni, mindenhol megfelelő a vízminőség, ráadásul most érkezik a kánikula ismét, szóval érdemes betervezni mondjuk a vadását egy hétvégi kellemes kikapcsolódás gyanánt. A strand üzemeltetőjét várjuk a stúdióba, Bolla Csabával fogunk beszélgetni ebben az órában. Elmondjuk, hogy milyen fejlesztések zajlottak az előző években a vadászató strandján, és az eddigi idei tapasztalatokról is ejtünk néhány szót. Tartsanak velünk, nagyon jó rádiózást kívánok! Have you got color in your cheeks? Do you ever get that fear that you can't shift the type that sticks around like summits in your teeth?

0: 98 ráthangolva ez a Körmend FM, ahol, ahogy ígértem, a vadása idei szezonjáról fogunk beszélgetni. Itt van velünk a strand üzemeltetője Bolla Csaba, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Megpróbáljuk kideríteni, hogy miért is szeretik nagyon a családok a vadása tó strandját. Beszélünk a vízminőségről, a kibővített szolgáltatásokról, és persze azokról a beruházásokról, amelyeket sikerült megvalósítani a strand területén az előző években, illetve idén is. Hát hogyan indult az idei szezon? Mit mutatnak eddig a tapasztalatok?
1: Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Összességében azt mondhatom, hogy biztatóan indult az idei szezon. Az időjárás természetesen nagyban befolyásolja a strandforgalmat, de amikor igazán nyárias az idő, akkor sok vendég érkezik hozzánk, és örömmel látjuk, hogy nem csak a környékről, hanem az ország távolabbi részeiről, sőt, a környező országokból is sokan választják a vadása strandot. Az eddigi tapasztalatok alapján a látogatók továbbra is értékelik a strand családias hangulatát, a természet közelségét és a nyugodt környezetet is. Igyekszünk folyamatosan figyelni a vendégeink visszajelzéseire, és mindent megtenni azért, hogy akik ellátogatnak hozzánk, ők kellemes élményekkel távozzanak, és szívesen visszatérjenek a nyár folyamán, vagy akár egy következő szezonban.
0: Néhány nappal ezelőtt adtunk arról hírt, hogy a népegészségügyi szolgálat legalább 4-szer ellenőrzi a fürdőhelyek vízminőségét egy esztendőben. Meg is történt már az első ilyen mintavételezés, és úgy tudom, hogy a vadása büszkélkedhet, megint kiváló minősítést kapott.
1: Ez így van, és ez egy nagyon fontos visszaigazolás számunkra. A kiváló minősítés, amit megkapott a strandunk is, ez nem egyetlen vízminta vagy egy adott napi ellenőrzés eredménye, hanem az elmúlt 4 évre visszamenőleg a fürdési idényekre vetített, összesített vizsgálatok eredményei alapján meghatározott értékelés. Ez azt mutatja, hogy hosszú távon is stabilan, kiváló a vízminőség. A vendégek számára ez azért fontos, mert így biztosak lehetnek abban, hogy egy olyan fürdőhelyre érkeznek, amely folyamatos ellenőrzés alatt áll, és ahol a vízminőség évről évre megfelel legszigorúbb előírásoknak is.

0: hajlamosak vagyunk arra, hogy méltatlanul feledésbe merül, akkor részünkről is a rendkívül közeli vadás a tó strandja, pedig régen milyen sokat jártunk oda, ugye? Szerencsére most is van bőven miért ezt a kikapcsolódási lehetőséget választanunk, hát ezeket soroljuk a strand üzemeltetőjével, Bolla Csabával. Ott tartottunk, hogy kiváló a vízminőség, és erre az előző években sem volt panasz.
1: Nagyon örülünk, hogy ezt idén is megkapta a vadásastrand, és kiérdemeltük ezt a minősítést, mert ez visszaigazolja azt a munkát, amit a szezon előtt és a közben is végzünk.
0: Jó hír az is az idei évvel kapcsolatban, hogy nem lettek drágábbak a belépők a vadásán. Hát miért döntöttetek így, hogy nem emelkednek a tavalyi árakhoz képest az idejek?
1: Valóban nem emeltünk a belépőjegyek árain, mert fontosnak tartottuk, hogy a családok és a hozzánk érkező vendégek számára továbbra is elérhető maradjon a randolás. Természetesen mi is érezzük és tapasztaljuk, hogy az üzemeltetési költségek az elmúlt időszakban megemelkedtek, de úgy gondoljuk, hogy inkább a vendégek bizalmát és elégedettségét helyezzük előtérbe. Szeretnénk, ha a vadása továbbra is egy olyan hely maradna, ahova a családok, barátok, baráti társaságok és a környéken élők szívesen jönnek, és ne az ár jelentse az akadályt. Bízunk abban is, hogy ezt a vendégeink is értékelik majd, a változatlan árak mellett ugyanazt a megszokott, kellemes környezetet és élményt kapják, amiért évről évre visszatérnek hozzánk.
0: Na és miért érdemes még visszatérni, hogyha valaki esetleg nem járt már nagyon régóta a vadásán, akkor most mire számíthatsz, milyen szolgáltatások, milyen lehetőségek várják a strandolókat?
1: Hát aki régebben járt már a vadása strandon, annak mindenképp érdemes újra ellátogatnia, mert folyamatosan azon dolgozunk, hogy a megszokott és természetközeli hangulat megőrzése mellett mindig tudjunk valami újat, valami új élményt vagy kényelmi fejlesztést is kínálni. Igyekszünk úgy kialakítani a strandot, hogy minden korosztály megtalálja a számára kellemes kikapcsolódási lehetőséget. Több pihenőpadot is kihelyeztünk, ezek közül éppen 3 darabot a napokban helyeztünk ki a strandra. Van egy kilátópontunk is, a strand egyik legmagasabb részén kialakított pihenőpaddal, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a környezetre és a tóra egyaránt. Nagy kedvenc az 1300 kg-os pihenőkő is, ami egy különleges látványelem és egyben egy kedvelt találkozási pont is a strandon belül. Emellett működik strandkönyvtárunk, van lakatfalunk, kialakítottunk árnyékos és napos pihenőterületeket is. A sportolni vágyók számára korfball kosárállvány található a vízben, valamint a beltéri és kültéri zuhanyzók is segítik a komfortosabb strandolást. A mai igényekhez igazodva egy napenergiával, zöld energiával működő telefontöltő oszloppal is segítjük a vendégeinket, így akkor sem kell aggódniuk, ha napközben lemerülne a készülékük. Nagyon örülünk annak, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kapunk a tavaly teljesen felújított vizes blokkunkról. Vendégeinknek nagyon tetszik a modern és egyben vidám dizájn, valamint nagyra értékelik a kialakítást és a funkcionalitást is. Az idei év egyik újdonsága pedig a tegnap vízre helyezett ugráló sziget, amelyről minden irányban biztonságosan és szabadon lehet a vízbe ugrani. Ezzel reméljük, hogy sok örömet tudunk okozni majd a gyerekeknek és a játékos kedvű felnőtteknek egyaránt. Természetesen a strandélményhez hozzátartozik a vendéglátás is. Büfénk folyamatosan nyitva tart, és a rengeteg finomság és frissítő mellett Körmenden és környékén megszokott és egyik legnagyobb kedvenc a hotdog is minden nap elérhető.
0: Soroljuk még tovább is, hogy miért érdemes kiruccannunk a vadásra a tóhoz, miért érdemes ezt a strandot választanunk a nyár folyamán. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a létesítmény üzemeltetőjével, Bolla Csaba.

0: A vadász, a tó és annak strandja a mai témánk ebben az órában itt a Körmend FM-en. Folytatjuk Bolla Csaba üzemeltetővel. Régen nagyon szerették a családok, a gyerekes családok a vadász a strandot. Így van ez még most is?
1: Ez ma is így van. Nagyon sok kisgyermekes család érkezik hozzánk. Őnekik talán az egyik legfontosabb szempont, hogy biztonságos és nyugodt környezetben tudjanak pihenni. A vadásán erre is nagy hangsúlyt fektettünk. A strand teljesen körbekerített, ami hozzájárul ahhoz is, hogy nyugodtan tölthessék nálunk a szabadidejüket. A legkisebbeket játszótérrel, mászókával, homokozóval várjuk, emellett pedig van egy nagy füves terület, ahol a gyermekek szabadon tudnak futkározni, fogócskázni, vagy akár bármilyen labdajátékot játszani. Sok család számára ez legalább olyan

0: ott vagy ott sétálgatunk egyet-egyet, de akik távolabbról jönnek is, szinte mindannyian mindig felkeresik. Ugye a vadászató az egy ilyen helyszín. Mitől lehet ennyire különleges ez a környezet, hogy mindenki kíváncsi rá, vagy mindenki ennyire szívesen kirándul?
1: Hát a vadászató egyik legnagyobb különlegessége talán éppen az, hogy itt a strandolás és a természeti járás nagyon jól kiegészíti egymást. Aki hozzánk érkezik, nem csak egy fürdőhelyet talál, hanem egy olyan természeti környezetet, ahol igazán ki tud kapcsolódni. Közvetlenül a vadászató mögött található az előtározó tó, amely a maga érintetlen természetközeli és nyugodt hangulatával sokak számára különleges élményt nyújt. A vízből kiemelkedő fatörzseivel és a körülötte lévő erdei környezettel egy kicsit az erdélyi gyilkostó hangulatát is megidézi. Mindkét tó körül kellemes sétákat lehet tenni, az erdei környezetben futó turista ösvényeken.

0: Újra jön a kánikula, a következő héten akár forróság is lehet, érdemes a vízpartra menekülni, hát ebben segítünk most. A vadászató már-már elfelejtett szépségeit is felelevenítjük. Bola Csabával, a vadászató strand üzemeltetőjével, vele folytatjuk most a beszélgetést. Nem csak fürdőhelyről, strandról beszélhetünk, ugye a vadása esetében ott tartottunk, hogy egy igazi őrségi kiránduló helyé vált az elmúlt évtizedekben. Hát mitől különleges ez a környezet, és milyen lehetőségeink vannak a túrázásra, a természetjárásra a tó környékén?
1: A közelünkben két tanösvény is található, a Malomgát tanösvény Őri Magyaróst irányába vezet, míg a Rókajuk tanösvény a strand végétől egészen az előtározó tó mögötti területig kalauzol el minket. Ezek az útvonalak lehetőséget adnak arra, hogy a látogatók még közelebb kerüljenek az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeihez. Elmondhatom azt is, hogy nagyon gazdag itt az élővilág, rengeteg növény és állatfajjal lehet találkozni, külön kiemelném a strand állandó lakóit, a kacsákat, azaz a tőkés récéket, akik már teljesen megszokták az emberek jelenlétét, nagyon barátságosak, viccesek, sokszor egészen közel merészkednek a vendégekhez, és szerintem sokak számára éppen ezek az apró kis kedves pillanatok teszik még emlékezetesebbé a vadásán töltött időt.
0: Jön tehát az újabb hőség időszak, vagy hát remélhetőleg tényleg valóban igazi kánikula lesz így július közepe felé. Milyen vízzel indítjátok ezt az újabb strand időszakot? Hány fokos most a vadása? És hát mikor a legkellemesebb a víz?
1: Nagyon jó a levegő, a víz nagyon kellemes. Jelenleg 25 fokos, tökéletes a strandolásra. Minden nap reggel 9-től este 7:30-ig várjuk a kedves vendégeinket. Így lehetőség van arra, hogy akár egy hosszabb, teljes nyári napot is kényelmesen eltöltsenek nálunk. A jó időt megrendeltük, ahogy mondtad, reméljük, hogy az időjárás is velünk tart, és minél többen ellátogatnak hozzánk, hogy együtt élvezzük a nyarat a vadása strandon.
0: Meddig lesztek várhatóan nyitva? Augusztus 20-a környékén véget ér a szezon, vagy ezért rá szoktatok húzni, ha jó az idő?
1: Augusztus 31 az utolsó napunk, előreláthatólag, úgyhogy ezt tervezzük.
0: Nagyon jó nyarat kívánok nektek, nagyon jó szezont, a javon még hátra van, irány a vadásra, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönjük, köszönöm a meghívást.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megfelelő a környék tavainak vízminősége. Körmendi férfit köröz az ajkai rendőrség. Jubilál a völgyhídi vásár Nagyrákoson. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kiváló tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. Évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget. A folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén sincs probléma, mondta Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Jó és kiváló vízminőséggel várják a strandolókat a megye kijelölt természetes fürdőhelyei, közölte a Vasi kormányhivatal. Az idei vizsgálatok alapján a Hársas-tó jó, míg a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Vadása-tó és a Szajki-tavak strandja kiváló minősítést kapott. Elfogató parancsot adott ki az ajkai rendőrkapitányság egy körmendi gyanúsított ellen. A 30 éves férfi csikkasztás miatt keresik, és egyelőre nem tudják, merre lehet. A hatóság azt kéri, aki érdemi információval rendelkezik a HG monogramú gyanúsítottról, értesítse őket. Költséghatékonyabb műszaki rekonstrukcióról tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság Körmenden. A beszámoló szerint a közvilágítás megújításához olyan megoldást találtak, amely olcsóbb, ugyanakkor megfelelő minőségű lámpatestek alkalmazását teszi lehetővé. A város a beruházás finanszírozását hitelből tervezi megvalósítani, ezért kiemelt szempont a költségek optimalizálása. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd vásár. A jubileumi rendezvénysorozatot a jövő hétvégén tartják. Pogács Mónika információi.
3: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, bábelőadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyűzenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétréd zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével happarti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a Völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Ismét kertmozival bővül a Körmendi Napok programja. A szervezők a tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel rendezik meg a szabadtéri filmvetítést. A Kulturális Központ tájékoztatása szerint a nézők a Pappa Pia című zenés vígjátékot láthatják a kastélykertben. A családi kikapcsolódást kínáló vetítés a Körmendi Napok egyik esti programja lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Újra rákapcsol a nyár, fokozatosan visszatér a strandidő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Fokozatosan tér majd vissza, 22-23 fok körül voltak a középhőmérsékletek, a 27-28-al szemben azért sokat számított. A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor kedszerda körül 35 fok közeli értékeket mutatnak.
0: Délvasi Barangoló. Délvasi Barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi Barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
3: Mai magazinunkban is programajánlókat hozunk az önök számára. 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, erről tájékoztat majd Zancsics Attila polgármester, aki a mai nap programjait részletesen is sorolja. Piknikkel búcsúzik az Alterába Körmenden. Közösségi rendezvénnyel idézik fel az Alterába fesztivál hangulatát a hétvégén ma. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábor, tűz és zenei meglepetések várják, erről Hegedűs László főszervező beszél majd. Jótékonysággal kötik össze a Halógyi falunapot. Halogyon ma tartják a falunapot a futballpályán 13 órától, falubusz segíti a közlekedést a rendezvényen, a programot jótékonysági gyűjtéssel kötik össze. Hungor Zsámár Bernadett szervező mond el ezekről fontos részleteket. Veterán országúti kerékpárok lepik el Vast ma. Egy igazán különleges látványosság érkezik térségünkbe, ismét megrendezik ugyanis az olasz bringák olaszfán veterán országúti kerékpáros találkozót. A rendezvény ötlete az olaszfán élő Bóna Lászlótól származik, aki a legendás olaszországi veterán kerékpáros események hangulatát szeretné elhozni Vas megyébe. A találkozón kizárólag régi acélvázas országúti versenykerékpárokkal lehet részt venni. Ezek a gyönyörűen felújított, sokszor 40-50 éves kerékpárok ma már igazi ritkasságnak számítanak. A túra mezőnye szombat délelőtt indul Olaszfáról, majd Oszkó, Csehi, Csipkerek, Kám, Bezgyert János, Nyőgé és Sótony érintésével Sárvára érkezik. Várhatóan 50-60 veterán kerékpáros gördül majd be a városba dél körül, ami igazán látványos pillanat lesz. A résztvevők között nem csak magyarok, hanem külföldi vendégek is feltűnnek, és a mezőnyben számos legendás olasz márka a régi versenygépeit is láthatják majd az érdeklődők. A kerékpárosok a Szent László templom környékén tartanak egy hosszabb pihenőt és frissítést. Az olasz bringák olaszfán rendezvény ingyenesen látogatható, a programok között kerékpáralkatrészbőrzek, közös túra, helyi finomságok és közösségi programok is szerepelnek. Az esemény nem jöhetett volna létre a Szívügyünk Olaszfa Egyesület támogatása nélkül. Bóna László szervező ötletgazda beszél a rendezvényről részletesen. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Fogács Mónika.
0: Délvasi Barangoló. Délvasi Barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: magazinunkban is programajánlókat hozunk az önök számára. 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Erről tájékoztat Zancsics Attila polgármester, aki a mai nap programjait részletesen is sorolja. Zancsics Attilával, Magyar Szombatfa polgármesterével egyeztünk meg abban, hogy közösen kedvet csinálunk a hallgató a Fazekas Napokhoz, ami idén jubileumi alkalommal kerül megrendezésre?
1: Igen, igen. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. Magyar Szombatfai jubileumi Fazekas Napokról. Pár gondolatot mondanék a nap programjából. A szombati nap az 9 órától indul, a faluba lesz egy zenésfejlesztő, amit a Szent Gotthárdi fúvószenekar fog tartani. Ők gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csináltak. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas Háznál a megnyitó. V. Németh Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljes igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előre tolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz, a DJ Bősze fogja tartani. Ezen kívül még elmondanám, hogy mindhárom nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap, és vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a Magyar Szombatfai Fazekas Napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak visznek-vedék a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy Drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a Magyar Szombatfai Nótakör fog énekelni, majd a szlovéniai Domonkosfa és Hodos népdalkör, aztán a Brassói Csillagokat hallgathatjuk meg, és a Bogja Népzenei Együttes fog fellépni, és így nagyjából ezzel be is fejeződik a vasárnap a program, 5 óráig számítjuk az aktív programokat, természetesen utána is még itt a Fazekas Háznál folytatódik a vásár. Amit még nem mondtam, és fontos, hogy mind a két nap, szombaton és vasárnap fazekas korongozó verseny lesz, amit szintén meg lehet nézni. Ezeknek az időpontja 11 órától lesz. Érdekes ez az esemény is, szeretik a látogatók. Ezen kívül meg lehet próbálni a fazekas mesterséget, tehát nem csak vásárolni lehet, hanem nem csak megnézni, hogy hogyan korongoznak a fazekasok, hanem egész nap, mind a két nap ki is lehet próbálni, akinek kedve van hozzá, kötényt kap és korongozhat. Talán így most röviden dióhéjban együtt tudnék mondani.
0: Említette a korongozó versenyt, ez alatt mit kell értenünk, váratlan feladatokat kapnak a fazekasok?
1: Igen, minden évben van egy kötelező feladat, és van egy szabadon választott. Tavaly ügyességi feladat volt a mestereknek, ami úgy nézett ki, hogy egy mindenki azonos súlyú agyagot kapott, és kétféle dolgot kellett csinálni, két darab azonos súlyú agyagot. Volt, azt hiszem fél kiló volt, hogy egy olyan tested vagy edényt, nem mondom edénynek, mert ezt nem használatra készül, egy legmagasabbat és egy legszélesebbet kellett belőle kikorongozni. Tehát egy ilyen csövet, mondjuk fölfele, ki tudja milyen magasra kinyújtani, tehát elég nagy kihívás, és egy legszélesebbet, és akkor egy szabadon választottat, azt mindenki egy saját edényt, amit legjobban szeret, vagy legjobban tud elkészíteni. Ez volt a zsűri, ezt találta ki. Az idei évben még nem mondanám el, hogy mi lesz, de hasonló érdekes feladatot fognak kapni a versenyzők. ezen kívül még, ami fontos lehet, hogy tombola sorsolás is lesz. Ez a tombola sorsolás ez nem este késő lesz, hanem a nap folyamán ilyen 4 óra magasságában szoktuk általában kisorsolni, és lesznek főzőedénykészletek, reggeliző edénykészletek, helyi magyar szombathelyi fazekasok munkájából. Ezen kívül még a részvevő fazekasok is szoktak felajánlani terméket, de én inkább azt ajánlanám, amit mi tervezünk kisorsolni, tehát ezek ilyen edénykészletek lesznek. De ezért is érdemes eljönni, mert tavaly is nagyon értékes nyereményeket lehetett hazavinni a szerencséseknek.

0: 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Erről tájékoztat Zancsics Attila polgármester, aki a mai nap programjait részletesen is sorolja. És látok itt a programok között, tényleg azt látom, hogy minden generációra, minden érdeklődési körre próbáltak programot szabni, és például túrákat is indítanak, talán azért, hogy még jobban megismerjék a vendégek a falut és térségét.
1: Így van, a Őrségi Nemzeti Parkkal nagyon jó a kapcsolatunk, és ők is kitelepülnek a rendezvényünkre, lesz egy információs bemutatkozó sátruk. Ezen kívül vezetett túra lesz a községen belül, megnézni itt a növényvilágot, építészeti jellegzetességeket. Nem egy nagy túra, bárki elindulhat ezen gyerekkel is akár, tehát nem egy erőltetett és nem egy nagyon hosszú túra lesz. Valamint, ami még érdekesség lehet, nagyon sokaknak szerintem, hogy lehet regisztrálni elrájkos túrára, ugyanis tőlünk kb. 10 kilométerre különösebb emelkedők nélkül található Magyar Föld, ahol szintén péntek, szombat, vasárnap rendezik meg a Fatemplom Fesztivált. Ugye ezért is érdemes ellátogatni hozzánk ezen a hétvégén, hiszen szinte karnyújtásnyira két fesztivált lehet megnézni. Jól kiegészíti a kettő egymást, ugyanis nálunk inkább napközben történnek az események. Magyar Földön viszont estétől, mikor itt már nálunk szinte befejeződnek a programok, ott akkor kezdődnek a színvonalas zenei műsorok. És ide egy elbájk túlára, aki benevelünk, elbájkokat biztosít, és el lehet oda és vissza jutni.
0: Jubileumi rendezvényről beszélünk. Mit jelent a falu számára, hogy egy ilyen ikonikus rendezvényt tud magáénak?
1: Hát nagyon fontos a falunak ez a fazekasság, maga a tevékenység, maga a szakma is. Ugye, mint mondtam, több száz évre visszamenőleg tudunk írásos emlékeket a Magyar Szombatfai Fazekasságból, vagy inkább úgy mondom a Velemérvölgyi Fazekasságból, és azért is fontos a falunak, mert ez egy különlegessége, tehát a többi településhez képest talán egy kicsit különlegesen vagyunk, nem csak abban, hogy itt fazekas szakma és fazekas tevékenység volt, hanem az, hogy ez jelenleg is él, tehát megtekinthető, bármikor bemutatható, nem csak a mai modern fazekasság, hanem még azért főleg a fazekas napokon igyekszünk bemutatni a hagyományos fazekasságnak a kellékeit, tevékenységeit, földkészítéstől kezdve. Bemutatjuk a fazekas szekeret, amin a fazekasok elhordták Somogy, Tolna, Baranya megyékbe, sokszor a kerámiáikat. Tehát nagyon fontos, hogy, és örülünk neki, hogy 25 év eltelt, 25. alkalommal rendezzük meg a fazekas napokat, és hogy ez a kezdeményezés egy ilyen hosszú időt túlélt, és reméljük, hogy még ennyit, vagy még többet is kifog, tehát hogy nem merül ki, és reméljük azt, hogy lesz a fazekas utánpótlás is, mert ugye azért mindenben itt is az előregedés jelenti a legnagyobb problémát. Remélem, hogy még nagyon sokáig úgy beszélhetünk róla, hogy élő hagyomány, és nem csak hagyomány.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Erről tájékoztat Zancsics Attila polgármester.
2: Tényleg 25 év alatt így beírta a kézművességet szerető nagyközönség számára a emlékezet könyvébe magát Magyar Szombatfa. És mit tapasztalnak, hogy amikor van ez a fesztivál, akkor honnan érkeznek vendégek? És a másik kérdésem meg, hogy marasztalja a település vagy az őrségüket, több napra érkeznek-e, vagy csak egy-egy napra meglátogatni a fesztivált?
3: Mind a kettő jellemző. Az utolsó részével kezdve a kérdések. Na, mind a kettő jellemző. Az is, hogy csak egy napra jönnek le, egész messziről eljönnek az emberek az ország különböző részeiről, de jellemző, nagyon jellemző az, hogy ilyenkor szállást foglalnak, megtelenek a környék szálláshelyei, szállást foglalnak, és egész hétre vagy egész hétvégére jönnek, és tényleg mondhatom, hogy az ország minden részéből vannak, akik hosszú évek óta visszajárnak, viszont vannak olyanok is, akik külföldről jönnek hozzánk erre a rendezvényre. Nagyon sok szlovén vendégünk van, tavaly évben szinte fele-fele arányban voltak a magyar és szlovén vendégek, ez köszönhető a jó kapcsolatnak is, amit a szlovén egyesületekkel ápolunk.
2: Turisztikai szakemberekkel is beszélgetve, és kérdezem öntől is, hogy önök is tapasztalják ezt a trendet, szóval azt, hogy ez a Covid időszaka sok minden rossz dolgával együtt olyan fajta pozitív változást is hozott, hogy már nagyon sokan, egyre többen inkább ezt a szelíd turizmust, a csendes helyeket, a nyugalmas helyeket keresik, és inkább jönnek ide a jó levegőre, csendesebb helyekre. Ezt így érzékelik, hogy van egyfajta pluszáramlás?
3: Hát a Covid időszakban volt egy érezhető, meg látható létszámbeli növekedés. Tavaly évben is nagyon jó volt, tehát volt, de minden évben van emberben egy kis izgalom, hogy mennyien fognak eljönni, de a tavaly évben is azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan eljöttek, tehát talán azt mondhatom, hogy várakozásokon felül érkeztek a vendégek. Remélem, hogy ez az idei évben is így lesz, meg még kitart jó sokáig. Tehát a kérdésére válaszolva érezzük, hogy az emberek szeretik az ilyen rendezvényeket, ami szabad téren, egy ilyen természetes helyen, mint a Fazekasság és környezete valósul meg.
2: Meg úgy érzem, hogy az időpont is olyan jó választás, mert még azok a például a vasi nagy tömegeket elszívó ilyen hagyományőrző rendezvények, fesztiválok majd csak később kezdődnek. Ez a július 11-e, 12-e, sőt 10-e, ez valahogy pont egy olyan programhely, ahova sokan tudnak amiatt is jönni, mert nem kell megosztaniuk a figyelmüket esetleg más eseményekkel.
3: Hát igen, ez is az előnye, vagy ha nevezhetem előnynek a rendezvényeket, hogy mindig ugyanabban az időpontban valósul meg, tehát ennek van egy kialakult rendje. Ez nem véletlenül lett valamikor a Gödörházi, tehát Magyar Szombatfa és Gödörházának a búcsú napja volt ez. Valamikor mind a kettő meg volt tartva, de lassan ugye a búcsuk elvesztették a jelentőségüket, és így most a Fazekas Napok ezt teljesen kiváltotta. Mit elmondott, igaz, hogy minden település igyekezett kialakítani a rendezvényét, hogy a többivel lehetőleg ne legyenek egy időpontban, és ez a Magyar Szombatfai vagy Gödörházi búcsúnak az időpontja, ez teljesen jó, ideális, és úgy veszük észre, hogy ez tényleg nem viszel máson, vagy nem vonzza el a többi településnek a rendezvényét, mint az embereket.
2: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és tényleg kívánok sok látogatót, jó időt és jó kedvet ehhez a rendezvényhez.
3: Köszönöm nagyon a lehetőséget, és szeretettel hívok mindenkit ide az őrségbe, Magyar Szombatvára, hogy személyesen is tapasztalják meg a Fazekasság hangulatát, értékét, közösségformáló erejét is várunk mindenkit. Érdeklődött, hogy jöjjön el hozzánk a hétvégén a Magyar Szombatfai Fazekas Napokra.

0: Jótékonysággal kötik össze a Halógyi falunapot. Halogyon ma tartják a falunapot a futballpályán 13 órától, Falubusz segíti a közlekedést a rendezvényen. A programot jótékonysági gyűjtéssel kötik össze. Pungor Zsámár Bernadett szervező mond el ezekről fontos részleteket.
1: Pungor Zsámár Bernadettel egyeztünk meg abban, hogy a Halogyi jótékonysági falunapról bővebben szólunk, a falunapi programról, de a jótékonysági részéről is részletesen tájékoztatjuk a hallgatókat. A hétvégén lesz ugye ez a rendezvény?
2: Így van, igen, 11-én egy órától, de utána egy órától kezdődik a rendezvényünk.
1: A rendezvényt akkor tényleg kezdjük a jótékonysági résszel, összekapcsolták jótékonysággal, kinek a számára adakozhatnak a résztvevők, kit segítenének?
2: Egy Abigail nevű kislánynak szeretnénk segíteni a mindennapjait ezzel az adománygyűjtéssel. Igazából őt onnan ismerjük, hogy az édesanyja nádasdi származású, és ezért gondoltunk arra, hogy valami ismerős, közeli családnak szeretnénk segíteni. Abigail egy ritka betegséggel született, egy artrogripózis nevű betegséggel, ami igazából az ízületeire hat ki, nagyon merev

0: Lány.
1: Igen, hát én is így gondoltam, hogy ha már adományt gyűjtünk, akkor akik adják az adományt, akkor az illő, hogy tudják is, hogy kinek szeretnénk segíteni, és hogy kinek van rá akkora nagy szükség.
2: Esetleg ott lesz a család is ezen a rendezvényen?
1: Így van, igen, őket is meghívtuk, és épp minap hívott az anyuka, hogy ők nem csak vendégként szeretnének eljönni, hanem erőfelül is szeretnének nekünk segíteni, ami nagyon-nagyon jól esett számomra.
2: Hát elhiszem, ez szép, jó adni, mint kapni gondolatot. Ez a család is képvisel, mikor éppen elég nehéz az életük, de még akkor ők akarnak adni. Ez szép dolog.
1: Igen.
2: Egyébként az adományozásra hogy lesz majd lehetőség?
1: Igazából lesz kihelyezve 3 adományláda, 2 nagyobb és 1 kisebb. Bizonyos helyeken fönt a sportpályán lesz amúgy a rendezvényünk. Tehát oda is gyűjtünk adományt, illetve már kaptunk felajánlást, akik a rendezvényen részt vesznek. Például a lufi hajtogatós úriember a bevételének a felét felajánlja a Abigailnek. Tehát így szeretnénk még több támogatást nyújtani nekik.
2: Csupa szép gesztus, és a település például abban is segíti ezt a rendezvényt is. Úgy tudom, hogy a falu buszt rendelkezésre bocsátja, hogy akik meglátogatnák a rendezvényt, azoknak a közlekedését segítsék?
1: Hát így van, leginkább ugye a faluban szeretnénk, akik idősebbek vagy mozgásukban korlátozottak, hogy feljussanak, mivel eléggé meredek a domb, amin fel kell jutni. Ezt máskor is fel szoktuk ajánlani itt falun belül egy idősek napi rendezvény, vagy karácsonyi rendezvényen úgy szintén fel szoktuk ajánlani a falubuszt és a falugondok segítségét, és ezért gondoltuk, hogy akkor most is ezt így felajánlanánk.
2: És akkor nézzük magának a falunapnak a konkrét programjait, csináljunk egy virtuális program ismertetőt.
1: Igazából ez az autós találkozóval egybekötött jóténykonysági falunapunk lesz. Ez az autós találkozót már tavaly megrendeztük, és nagyon jól sikerült, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, hogy ez más, mint ami szokott lenni, és ez tényleg az idősebb korosztálytól a kisgyerekig mindenkit vonzott. Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz happarti, lesz 2 légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. Az ételről a Novanni fog gondoskodni, az italról pedig a helyi kocsmárosok fognak feljönni a sportpályára. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó, amit megnézhetnek mind felnőttek, mind gyermekek. Nem is tudom még, mit hagytam ki.
2: Hát

0: Jótékonysággal kötik össze a halogyi falunapot. Halogyon ugyanis ma tartják a falunapot a futballpályán 13 órától, a rendezvényt jótékonysági gyűjtéssel kötik össze. Pungor Zsámár Bernadett szervező beszél mindenről.
1: Nagyon, nagyon gazdag a program, és úgy tudom, itt a programokat, hogy soroltuk, hogy igazából ebben is megint csak a segítség, a támogatás, hogy a körmendi tűzoltóság, a körmendi rendőrség és az őri szentpéteriek is érkeznek, ugye, így ezekbe a programokba.
2: Így van, igen, az őri szentpéterik fogják csinálni a habpartit, amit a gyerekek nagyon-nagyon várnak. Ez ugye itt a Nádasdy iskolában is szokott lenni, és nagyon nagy sláger szokott lenni, ezért gondoltuk mi is ezt. Illetve az előbb még kihagytam a tornát, Szakonyi Beatrix fog eljönni megmozgatni a falu apraja nagyját a vacsora előtt.
1: A vacsora a falut hívják, ugye, meg egy falu vacsorára így kell tekintenünk?
2: Igen, ez itt már bevált szokás, úgymond, hogy a falu neves szakácsai főznek bármiféle ételt, és akkor azt a falu lakosainak szoktuk felajánlani, de természetesen ugyanúgy a segítőknek is, mert rengeteg segítőnk van, hál' Istennek, és persze mindig szokott maradni, tehát igazából nem mindig szoktuk konkrétan figyelni, hogy csak a falubeliek fognak kapni ételt.
1: Látok itt DJ-t és bált is.
2: Így van, tényleg azt is majdnem elfelejtettem. Igen, egy DJ fog egész nap talpalávalót adni a programunkhoz. Egy órától fog lenni egészen a bálig, és akkor este pedig egy báli zenész a hagyományok megfelelően fog nekünk muzsikálni.
1: Említette, hogy az egyik nagy attrakciót ez az autós találkozó adja. Aki még nem járt ezen, hogy képzelje el ezt, milyen autók láthatók, és ezekbe be is lehet ülni, bemutatják őket, mit képzeljünk erről?
2: Igazából ez nem egy retro találkozó, tehát nem veterán autók lesznek, nem is túl tuningolt autók, hanem én ezt az információt kaptam tavaly is, hogy nem mindennapi autók, tehát hogy hétköznapi autókat újítgatnak, szeretgetnek a tulajdonosaik, és ezeket ők elhozzák, és nagy szeretettel mutatják be a nézőknek, az érdeklődőknek, igen, be lehet ülni, körbemutatják. Tavaly is itt nagyon sokan beszélgettek, mind férfiak, mind nők, mind gyerekek a tulajdonosokkal, és ők tényleg nagyon-nagyon sok helyre csak azért viszik, hogy megmutathassák és büszkélkedhessenek az autóikkal.
1: Hát tényleg egy nagyon jó kedvű napnak ígérkezik ez a halogyi szombat. Még egyszer akkor mondjuk el ennek az idejét és órakezdését és helyszínét?
2: Július 11-e lesz most hétvégén szombaton, egy órától és fönt a sportpályán, és imádkozunk a jó időért.
1: Még tényleg annyit említsünk meg, hogy a szervezőkről az önkormányzat és civil szervezetek szervezik ezt?
2: Igazából civil szervezet nem nagyon, az önkormányzat és a falubeliek, illetve az autósok is nagyon sokat segítenek majd ott a rendezésben, meg Halogyon a Nyeri István, ő nagyon sok ötletet adott nekünk, hogy milyen programokat szoktak egy ilyen autós találkozón csinálni, mert ő szokta fotózni ezeket az autósokat, és ő is ajánlotta tavaly már ezeket az autósokat. Illetve még egy program, bocsánat, eszembe jutott, a Szombathelyi Gamer Garázs, ilyen VR szimulátorokat, ilyeneket hoznak nekünk, és még az is lesz a programban.
1: Hát akkor azt hiszem, hogy teljes a kép, illetve biztos, hogy mindenki talál majd még meglepetést is magának ezen a halogyi falunapon, jótékonysági napon. Sok sikert a szervezőknek ehhez.
2: Nagyon szépen köszönjük, és sok szeretettel várunk mindenkit, legyünk minél többen, és érezzük nagyon jól magunkat.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no

0: Veterán országúti kerékpárok lepik el vast, ma egy igazán különleges látványosság érkezik térségünkbe, ismét megrendezik az Olasz Bringák Olasz Fán veterán országúti kerékpáros találkozót. A rendezvény ötlete az olasz fán élő Bóna Lászlótól származik, aki a legendás olaszországi veterán kerékpáros események hangulatát szeretné elhozni Vas megyébe is. Őt hallhatják a következő percekben.
1: Bóna László vagyok, és 4 évvel költöztünk haza Kanadából. 1988-at éltek, amikor a feleségemmel elmentünk Magyarországon, meg a hidegháború alatt. Éltünk Ausztriában 1,5 évet, és Montrealbe érkeztünk 89 őszén. 90-ben átköltöztünk Vancouverbe, és ott éltünk egészen 2022-ig. 2022 fele úgy döntöttem, hogy abba hagyom a munkám, mint pilóta voltam egy légitársaságnál, és hazaköltözünk Magyarországra. Az ingatlandat Kamon nézegettünk, lakásokat, házakat, és találtunk egy nagyon szép hirdetést. A ház nagyon tetszett, a kert is szép volt, és úgy döntöttük, hogy megvesszük. Ezt úgy vettük meg, hogy Vancouverbe ülünk a nappaliba, és végül is letettük a foglalót egy házra, ami olaszfán volt, de mi nem tudtuk, hol van olaszfa. Ismerőst elküldtünk, megnézte a házat, azt mondta Laci, ez, amit láttatok, ez nagyon szuper. Kiléptem a cégtől, Kanadából, és hazaköltöztünk a feleségemmel. Ez 2022 nyara volt. 2022 őszén én szerettem a országúti biciklizést, elmentünk Olaszországba egy veterán biciklis találkozóra, ahol nagyon jól éreztük magunkat, és az egyik ilyen frissítő állomáson egy olasz srác kérdezi tőlem, hogy tetszett-e ez a dolog. Mondom, nagyon tetszik. És azt mondta nekem angolul, hogy vigyem el a spiritet, take the spirit with you. Ez annyit jelent, hogy vigyem el magammal ezt a hangulatot. És mi jövünk haza Olaszországból, ez Toszkánának a déli részén volt, Zsuzsival, a feleségemmel kezdtem erről beszélni, hogy valami ilyesmit kéne csinálni, olaszfán. Volt egy biciklis haverom, elkezdtünk beszélgetni vele, és mondom, te figyelj, ha 10 embert ide tudnánk hívni olaszfára, szerintem meg lehetne csinálni, bicikliznénk egy órát, 2 órát, ennénk egy kis kolbász, kenyeret, innánk egy pohár bort, majdnem olyan jó lenne. Azt mondta, én már benne vagyok, már csak 9 embert kell keresni. És elkezdtünk hirdetni, beszéltem a polgármesterrel, a Robi, a Fekete Robert olasz a polgármester, azt mondta Laci, szereztek 10 embert, megcsináljuk. Az első évben 22 jelentkező volt. A papám, aki amatőr biciklista volt az 50-es években, amikor mondtam neki, hogy ilyet szeretnék, azt mondja, butaság, olaszfát senki nem ismeri, ha még Pesten lenne 10 ember, de olaszfára nem fog senki menni. És hihetetlen, de 25 ember, de úgy, hogy Pestről, Vácról, Győrből, tényleg olaszfára senki nem volt. Egyedül egy ismerős ember lehetett Sárvárról, Martonfalvi Miklós. Na és ez így kezdődött 22-ben, első évben csak zalaegerszegi bicikliztünk, az egy kicsit rövidebb volt. A következő évben már többen voltunk, úgy hiszem 30-an, akkor Sümegre mentünk, rossz időt választottunk, zuhogott az eső, megcsináltuk. Mindenki olyan élvezett, amikor visszaértünk, megettük az ebédet, mindenki mezitláb csinálta a palacsintát, jól érezte magát.

0: forog a föld.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
2: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Gasztroprogramokkal folytatódik a fazekas napok. Önkénteseket vár a hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
1: Dinamikus szenzoros integrációs terápiát indít a megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A bölcsődés és óvodáskorú gyermekek számára szervezett foglalkozások állapotfelmérést követően egyéni vagy kiscsoportos formában valósulnak meg szeptembertől. A találkozókat Karbovszkiné Pesti Tünde gyógypedagógus vezeti. A szakemberek a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva alakítják ki a fejlesztési folyamatot. Jubilál a magyar szombatfai fazekas napok. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont immár 25. alkalommal. A jubileumi programot különleges gasztronómiai elemek színesítik, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester.
3: Vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a magyar szombatfai fazekas napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak visznek a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy Drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a magyar szombatfai nótakör fog énekelni.
1: Kerek születésnapjuk alkalmából részesültek elismerésben körmendi tűzoltók a Vármegyei Katasztrófa Védelem ünnepségén. Oklevelet és ajándéktárgyat vehetett át a körmendi parancsnokság két munkatársa, valamint a körmendi katasztrófa védelmi kirendeltség egykori polgári védelmi felügyelője is. Az elismeréseket a megyei igazgató adta át, megköszönve a hosszú évek szolgálatát és munkáját. Önkénteseket vár az oszkói szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a hegypásztorkör. A Legyél te is hegypásztor program az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére indult el. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állag megóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni.
0: Időjárás jelentés.
1: Újra rákapcsol a nyár, fokozatosan visszatér a strandidő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Fokozatosan tér majd vissza, 22-23 fok körül voltak a középhőmérsékletek, a 27-28-al szemben azért sokat számított. A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor kedszerda körül 35 fok közeli értékeket mutatnak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagyis sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
3: Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: Szurkolj a Peronival!
6: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
7: Reklámot hallottak.
0: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megfelelő a környék tavainak vízminősége. Körmendi férfit köröz az ajkai rendőrség. Jubilál a völgyhídi vásár Nagyrákoson. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kiváló tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. Évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget. A folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén sincs probléma, mondta Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt egy ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Jó és kiváló vízminőséggel várják a strandolókat a megye kijelölt természetes fürdőhelyei, közölte a Vasi kormányhivatal. Az idei vizsgálatok alapján a Hársas-tó jó, míg a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Vadása-tó és a Szajkitavak strandja kiváló minősítést kapott. Elfogató parancsot adott ki az ajkai rendőrkapitányság egy körmendi gyanúsított ellen. A 30 éves férfit csikkasztás miatt keresik, és egyelőre nem tudják, merre lehet. A hatóság azt kéri, aki érdemi információval rendelkezik a HG monogramú gyanúsítottról, értesítse őket. Költséghatékonyabb műszaki rekonstrukcióról tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság Körmenden. A beszámoló szerint a közvilágítás megújításához olyan megoldást találtak, amely olcsóbb, ugyanakkor megfelelő minőségű lámpatestek alkalmazását teszi lehetővé. A város a beruházás finanszírozását hitelből tervezi megvalósítani, ezért kiemelt szempont a költségek optimalizálása. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd vásár. A jubileumi rendezvénysorozatot a jövő hétvégén tartják. Pogács Mónika információi.
3: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, bábelőadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétrét zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével happarti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Ismét kertmozival bővül a Körmendi Napok programja. A szervezők a tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel rendezik meg a szabadtéri filmvetítést. A Kulturális Központ tájékoztatása szerint a nézők a Pappa Pia című zenés vígjátékot láthatják a kastélykertben. A családi kikapcsolódást kínáló vetítés a Körmendi Napok egyik esti programja lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Újra rákapcsol a nyár, fokozatosan visszatér a strandidő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Fokozatosan tér majd vissza, 22-23 fok körül voltak a középhőmérsékletek, a 27-28-al szemben azért sokat számított. A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig. Aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor kedszerda körül 35 fok közeli értékeket mutatnak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolj a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
1: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
2: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Hey!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Gasztroprogramokkal folytatódik a fazekas napok. Önkénteseket vár a hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szoruló út, de egyszerre egy ilyen belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsény utca és a Tavasz utca.
1: Dinamikus szenzoros integrációs terápiát indít a megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A bölcsődés és óvodáskorú gyermekek számára szervezett foglalkozások állapotfelmérést követően egyéni vagy kiscsoportos formában valósulnak meg szeptembertől. A találkozókat Karbovszkiné Pesti Tünde gyógypedagógus vezeti. A szakemberek a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva alakítják ki a fejlesztési folyamatot. Jubilál a magyar szombatfai fazekas napok. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont immár 25. alkalommal. A jubileumi programot különleges gasztronómiai elemek színesítik, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester.
3: Vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a magyar szombatfai fazekas napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak visszegvedjék a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a magyar szombatfai nótakör fog énekelni.
1: Kerek születésnapjuk alkalmából részesültek elismerésben körmendi tűzoltók a Vármegyei Katasztrófa Védelem ünnepségén. Oklevelet és ajándéktárgyat vehetett át a körmendi parancsnokság két munkatársa, valamint a körmendi katasztrófa védelmi kirendeltség egykori polgári védelmi felügyelője is. Az elismeréseket a megyei igazgató adta át, megköszönve a hosszú évek szolgálatát és munkáját. Önkénteseket vár az oszkói szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a hegypásztorkör. A Legyél te is hegypásztor program az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére indult el. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állagmegóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni.
0: Időjárás jelentés.
1: Újra rákapcsol a nyár, fokozatosan visszatér a strandidő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Fokozatosan tér majd vissza, 22-23 fok körül voltak a középhőmérsékletek, a 27-28-al szemben azért sokat számított. A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig. Aztán egy ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesserta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: is marad. Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám következik.
3: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsény Jorsival, a Muse Fun & Wellness program igazgatójával. Valóban átérhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
4: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaraláson lett volna.
3: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
4: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a Vasi Baleset Megelőzési Motoros Program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
3: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
4: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
3: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
4: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
3: Mit üzensz a hallgatóknak?
4: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun & Wellness Parkba.
3: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsény Jorsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Megfelelő a környék tavainak vízminősége. Körmendi férfit köröz az Ajkai rendőrség. Jubilál a völgyhídi vásár Nagyrákoson. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kiváló tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza tó és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. Évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget. A folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén sincs probléma, mondta Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
6: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik? A mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
5: Jó és kiváló vízminőséggel várják a strandolókat a megye kijelölt természetes fürdőhelyei, közölte a Vasi kormányhivatal. Az idei vizsgálatok alapján a Hársas-tó jó, míg a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Vadása-tó és a Szajki-tavak strandja kiváló minősítést kapott. Elfogató parancsot adott ki az Ajkai rendőrkapitányság egy körmendi gyanúsított ellen. A 30 éves férfit csikkasztás miatt keresik, és egyelőre nem tudják, merre lehet. A hatóság azt kéri, aki érdemi információval rendelkezik a HG monogramú gyanúsítottról, értesítse őket. Költséghatékonyabb műszaki rekonstrukcióról tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság Körmenden. A beszámoló szerint a közvilágítás megújításához olyan megoldást találtak, amely olcsóbb, ugyanakkor megfelelő minőségű lámpatestek alkalmazását teszi lehetővé. A város a beruházás finanszírozását hitelből tervezi megvalósítani, ezért kiemelt szempont a költségek optimalizálása. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd vásár. A jubileumi rendezvénysorozatot a jövő hétvégén tartják. Pogács Mónika információi.
7: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétréd zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szent Péteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
5: Ismét kertmozival bővül a körmendi napok programja. A szervezők a tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel rendezik meg a szabadtéri filmvetítést. A kulturális központ tájékoztatása szerint a nézők a Pappa Pia című zenés vígjátékot láthatják a kastélykertben. A családi kikapcsolódást kínáló vetítés a körmendi napok egyik esti programja lesz.
1: Időjárás jelentés.
5: Újra rákapcsol a nyár, fokozatosan visszatér a strandidő. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
8: Fokozatosan tér majd vissza, 22-23 fok körül voltak a középhőmérsékletek, a 27-28-al szemben azért sokat számított. A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán egy ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesserta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi,

egyezű stereo. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

0: ami megy. Most döntök magamról, legalább én a felnövök.
1: 99.8
2: 99.8
1: Rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Gasztroprogramokkal folytatódik a fazekas napok. Önkénteseket vár a hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy ilyen belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsény utca és a Tavasz utca.
1: Dinamikus szenzoros integrációs terápiát indít a megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A bölcsődés és óvodáskorú gyermekek számára szervezett foglalkozások állapotfelmérést követően egyéni vagy kiscsoportos formában valósulnak meg szeptembertől. A találkozókat Karbovszkiné Pesti Tünde gyógypedagógus vezeti. A szakemberek a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva alakítják ki a fejlesztési folyamatot. Jubilál a magyar szombatfai fazekas napok. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekasház és környezete ad otthont immár 25. alkalommal. A jubileumi programot különleges gasztronómiai elemek színesítik, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester.
3: Vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a magyar szombatfai fazekas napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak visszegvedék a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy Drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a magyar szombatfai nótakör fog énekelni.
1: Kerek születésnapjuk alkalmából részesültek elismerésben körmendi tűzoltók a Vármegyei Katasztrófa Védelem ünnepségén. Oklevelet és ajándéktárgyat vehetett át a körmendi parancsnokság két munkatársa, valamint a körmendi katasztrófa védelmi kirendeltség egykori polgári védelmi felügyelője is. Az elismeréseket a megyei igazgató adta át, megköszönve a hosszú évek szolgálatát és munkáját. Önkénteseket vár az oszkói szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a hegypásztorkör. A Legyélte is hegypásztor program az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére indult el. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állagmegóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulai napok előtt állunk, a jövő hét közepéig strandidőben bízhatunk. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesserta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától csütörtöktől leülést prognosztizál meg csapadékot. Egyébként addig sok területi átlagban semmiképpen nem várható csapadékból, elvédve egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot.
0: És Most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megfelelő a környék tavainak vízminősége. Körmendi férfit köröz az ajkai rendőrség. Jubilál a völgyhídi vásár Nagyrákoson. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kiváló tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. Évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget. A folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén sincs probléma, mondta Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt egy ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják. Arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strand vize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Jó és kiváló vízminőséggel várják a strandolókat a megye kijelölt természetes fürdőhelyei, közölte a Vasi kormányhivatal. Az idei vizsgálatok alapján a Hársas-tó jó, míg a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Vadása-tó és a Szajki-tavak strandja kiváló minősítést kapott. Elfogató parancsot adott ki az ajkai rendőrkapitányság egy körmendi gyanúsított ellen. A 30 éves férfit sikkasztás miatt keresik, és egyelőre nem tudják, merre lehet. A hatóság azt kéri, aki érdemi információval rendelkezik a HG monogramú gyanúsítottról, értesítse őket. Költséghatékonyabb műszaki rekonstrukcióról tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság Körmenden. A beszámoló szerint a közvilágítás megújításához olyan megoldást találtak, amely olcsóbb, ugyanakkor megfelelő minőségű lámpatestek alkalmazását teszi lehetővé. A város a beruházás finanszírozását hitelből tervezi megvalósítani, ezért kiemelt szempont a költségek optimalizálása. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd vásár. A jubileumi rendezvénysorozatot a jövő hétvégén tartják. Pogács Mónika információi.
3: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, bábelőadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyűzenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétrét zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Ismét kertmozival bővül a Körmendi Napok programja. A szervezők a tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel rendezik meg a szabadtéri filmvetítést. A Kulturális Központ tájékoztatása szerint a nézők a Pappa Pia című zenés vígjátékot láthatják a kastélykertben. A családi kikapcsolódást kínáló vetítés a Körmendi Napok egyik esti programja lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulai napok előtt állunk, a jövő hét közepéig strandidőben bízhatunk. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán egy ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor tetszerta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától, csütörtöktől lehűlést prognosztizál meg csapadékot, Egyébként addig fog területjállagban semmiképpen nem várható csapadékból, elvétve egy-egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
2: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
1: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Gasztroprogramokkal folytatódik a fazekas napok. Önkénteseket vár a hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szoruló út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
1: Dinamikus szenzoros integrációs terápiát indít a megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A bölcsődés és óvodáskorú gyermekek számára szervezett foglalkozások állapotfelmérést követően egyéni vagy kiscsoportos formában valósulnak meg szeptembertől. A találkozókat Karbovszkiné Pesti Tünde gyógypedagógus vezeti. A szakemberek a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva alakítják ki a fejlesztési folyamatot. Jubilál a magyar szombathelyi fazekas napok. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a fazekas ház és környezete ad otthont immár 25. alkalommal. A jubileumi programot különleges gasztronómiai elemek színesítik, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester.
3: Vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a magyar szombathelyi fazekas napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak disznek vegyék a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy Drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a magyar szombathelyi nótakör fog énekelni.
1: Kerek születésnapjuk alkalmából részesültek elismerésben körmendi tűzoltók a Vármegyei Katasztrófa Védelem ünnepségén. Oklevelet és ajándéktárgyat vehetett át a körmendi parancsnokság két munkatársa, valamint a körmendi katasztrófa védelmi kirendeltség egykori polgári védelmi felügyelője is. Az elismeréseket a megyei igazgató adta át, megköszönve a hosszú évek szolgálatát és munkáját. Önkénteseket vár az oszkói szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a hegypásztorkör. A Legyél te is hegypásztor program az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére indult el. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állag megóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulai napok előtt állunk, a jövő hét közepéig strandidőben bízhatunk. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesserta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától csütörtöktől leülést prognosztizál meg csapadékot. Egyébként addig sok területi átlagban semmiképpen nem várható csapadékból, elvétve egy-egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot.
0: És most. a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

0: testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Megfelelő a környék tavainak vízminősége. Körmendi férfit köröz az ajkai rendőrség. Jubilál a völgyhídi vásár Nagyrákoson. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kiváló tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza tó és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. Évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget. A folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén sincs probléma, mondta Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
3: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
2: Jó és kiváló vízminőséggel várják a strandolókat a megye kijelölt természetes fürdőhelyei, közölte a Vasi kormányhivatal. Az idei vizsgálatok alapján a Hársas tó jó, míg a Gersekaráti Sárvíztó, a Vadása tó és a Szajki tavak strandja kiváló minősítést kapott. Elfogató parancsot adott ki az ajkai rendőrkapitányság egy körmendi gyanúsított ellen. A 30 éves férfit sikkasztás miatt keresik, és egyelőre nem tudják, merre lehet. A hatóság azt kéri, aki érdemi információval rendelkezik a HG monogramú gyanúsítottról, értesítse őket. Költséghatékonyabb műszaki rekonstrukcióról tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság Körmenden. A beszámoló szerint a közvilágítás megújításához olyan megoldást találtak, amely olcsóbb, ugyanakkor megfelelő minőségű lámpatestek alkalmazását teszi lehetővé. A város a beruházás finanszírozását hitelből tervezi megvalósítani, ezért kiemelt szempont a költségek optimalizálása. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd vásár. A jubileumi rendezvénysorozatot a jövő hétvégén tartják. Pogács Mónika információi.
4: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik, az előretolt helyőrség zenekart közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétréd zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szent Péteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével happarti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
2: Ismét kertmozival bővül a Körmendi Napok programja. A szervezők a tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel rendezik meg a szabadtéri filmvetítést. A Kulturális Központ tájékoztatása szerint a nézők a Pappa Pia című zenés vígjátékot láthatják a kastélykertben. A családi kikapcsolódást kínáló vetítés a Körmendi Napok egyik esti programja lesz.
1: Időjárás jelentés.
2: Kánikulai napok előtt állunk, a jövő hét közepéig strandidőben bízhatunk. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
5: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesserta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától csütörtöktől leülést prognosztizál meg csapadékot. Egyébként addig sok területi átlagban semmiképpen nem várható csapadékból, elvédve egy-egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: 99.8.
1: 99.8. Körment rádiója. Rádhangolva. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Gasztroprogramokkal folytatódik a fazekas napok. Önkénteseket vár a hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
3: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
2: Dinamikus szenzoros integrációs terápiát indít a megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A bölcsődés és óvodáskorú gyermekek számára szervezett foglalkozások állapotfelmérést követően egyéni vagy kiscsoportos formában valósulnak meg szeptembertől. A találkozókat Karbovszkiné Pesti Tünde gyógypedagógus vezeti. A szakemberek a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva alakítják ki a fejlesztési folyamatot. Jubilál a magyar szombathelyi fazekas napok. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekasház és környezete ad otthont immár 25. alkalommal. A jubileumi programot különleges gasztronómiai elemek színesítik, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester.
4: Vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a magyar szombathelyi fazekas napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak visznegvedék a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy Drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a Magyar Szombathelyi Nótakör fog énekelni.
2: Kerek születésnapjuk alkalmából részesültek elismerésben körmendi tűzoltók a Vármegyei Katasztrófa Védelem ünnepségén. Oklevelet és ajándéktárgyat vehetett át a körmendi parancsnokság két munkatársa, valamint a körmendi katasztrófa védelmi kirendeltség egykori polgári védelmi felügyelője is. Az elismeréseket a megyei igazgató adta át, megköszönve a hosszú évek szolgálatát és munkáját. Önkénteseket vár az oszkói szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a hegypásztorkör. A Legyél te is hegypásztor program az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére indult el. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állagmegóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni.
1: Időjárás jelentés.
2: Kánikulai napok előtt állunk, a jövő hét közepéig strandidőben bízhatunk. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
5: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesserta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától csütörtöktől leülést prognosztizál, meg csapadékot. Egyébként addig fog területi alakban semmiképpen nem várható csapadékból, elvédve egy-egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császárvágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek, a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megfelelő a környék tavainak vízminősége. Körmendi férfit köröz az ajkai rendőrség. Jubilál a völgyhídi vásár Nagyrákoson. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kiváló tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza tó és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. Évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget. A folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén sincs probléma, mondta Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Jó és kiváló vízminőséggel várják a strandolókat a megye kijelölt természetes fürdőhelyei, közölte a Vasi kormányhivatal. Az idei vizsgálatok alapján a Hársas-tó jó, míg a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Vadása-tó és a Szajki-tavak strandja kiváló minősítést kapott. Elfogató parancsot adott ki az ajkai rendőrkapitányság egy körmendi gyanúsított ellen. A 30 éves férfit sikkasztás miatt keresik, és egyelőre nem tudják, merre lehet. A hatóság azt kéri, aki érdemi információval rendelkezik a HG monogramú gyanúsítottról, értesítse őket. Költséghatékonyabb műszaki rekonstrukcióról tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság Körmenden. A beszámoló szerint a közvilágítás megújításához olyan megoldást találtak, amely olcsóbb, ugyanakkor megfelelő minőségű lámpatestek alkalmazását teszi lehetővé. A város a beruházás finanszírozását hitelből tervezi megvalósítani, ezért kiemelt szempont a költségek optimalizálása. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd vásár. A jubileumi rendezvénysorozatot a jövő hétvégén tartják. Pugács Mónika információi.
3: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekart közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétréd zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szent Péteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Ismét kertmozival bővül a Körmendi Napok programja. A szervezők a tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel rendezik meg a szabadtéri filmvetítést. A Kulturális Központ tájékoztatása szerint a nézők a Pappa Pia című zenés vígjátékot láthatják a kastélykertben. A családi kikapcsolódást kínáló vetítés a Körmendi Napok egyik esti programja lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulai napok előtt állunk, a jövő hét közepéig strandidőben bízhatunk. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesserta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától, csütörtöktől leülést prognosztizál meg csapadékot, Egyébként addig fog területjállagban semmiképpen nem várható csapadékból, elvédve egy-egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Gasztroprogramokkal folytatódik a fazekas napok. Önkénteseket vár a hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy ilyen belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsény utca és a Tavasz utca.
1: Dinamikus szenzoros integrációs terápiát indít a megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A bölcsődés és óvodáskorú gyermekek számára szervezett foglalkozások állapotfelmérést követően egyéni vagy kiscsoportos formában valósulnak meg szeptembertől. A találkozókat Karbovszkiné Pesti Tünde gyógypedagógus vezeti. A szakemberek a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva alakítják ki a fejlesztési folyamatot. Jubilál a magyar szombatfai fazekasnapok. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekasház és környezete ad otthont immár 25. alkalommal. A jubileumi programot különleges gasztronómiai elemek színesítik, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester.
3: Vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a magyar szombatfai fazekasnapokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak visszegvedjék a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a magyar szombatfai nótakör fog énekelni.
1: Kerek születésnapjuk alkalmából részesültek elismerésben körmendi tűzoltók a Vármegyei Katasztrófa Védelem ünnepségén. Oklevelet és ajándéktárgyat vehetett át a körmendi parancsnokság két munkatársa, valamint a körmendi katasztrófa védelmi kirendeltség egykori polgári védelmi felügyelője is. Az elismeréseket a megyei igazgató adta át, megköszönve a hosszú évek szolgálatát és munkáját. Önkénteseket vár az oszkói szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a hegypásztorkör. A Legyélte is hegypásztor program az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére indult el. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állagmegóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulai napok előtt állunk, a jövő hét közepéig strandidőben bízhatunk. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesserta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától csütörtöktől leülést prognosztizál meg csapadékot. Egyébként addig sok területi átlagban semmiképpen nem várható csapadékból, elvédve egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot.
0: És most. a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megfelelő a környék tavainak vízminősége. Körmendi férfit köröz az ajkai rendőrség. Jubilál a völgyhídi vásár Nagyrákoson. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kiváló tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. Évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget. A folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén sincs probléma, mondta Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Jó és kiváló vízminőséggel várják a strandolókat a megye kijelölt természetes fürdőhelyei, közölte a Vasi kormányhivatal. Az idei vizsgálatok alapján a Hársas-tó jó, míg a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Vadása-tó és a Szajkitavak strandja kiváló minősítést kapott. Elfogató parancsot adott ki az ajkai rendőrkapitányság egy körmendi gyanúsított ellen. A 30 éves férfit csikkasztás miatt keresik, és egyelőre nem tudják, merre lehet. A hatóság azt kéri, aki érdemi információval rendelkezik a HG monogramú gyanúsítottról, értesítse őket. Költséghatékonyabb műszaki rekonstrukcióról tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság Körmenden. A beszámoló szerint a közvilágítás megújításához olyan megoldást találtak, amely olcsóbb, ugyanakkor megfelelő minőségű lámpatestek alkalmazását teszi lehetővé. A város a beruházás finanszírozását hitelből tervezi megvalósítani, ezért kiemelt szempont a költségek optimalizálása. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd vásár. A jubileumi rendezvénysorozatot a jövő hétvégén tartják. Pogács Mónika információi.
3: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, bábelőadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétréd zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével happarti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Ismét kertmozival bővül a körmendi napok programja. A szervezők a tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel rendezik meg a szabadtéri filmvetítést. A kulturális központ tájékoztatása szerint a nézők a Pappa Pia című zenés vígjátékot láthatják a kastélykertben. A családi kikapcsolódást kínáló vetítés a körmendi napok egyik esti programja lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulai napok előtt állunk, a jövő hét közepéig strandidőben bízhatunk. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesserta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától, csütörtöktől leülést prognosztizál, meg csapadékot. Egyébként addig fog területi alakban semmiképpen nem várható csapadékból, elvédve egy-egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Gasztroprogramokkal folytatódik a fazekas napok. Önkénteseket vár a hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy ilyen belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsény utca és a Tavasz utca.
1: Dinamikus szenzoros integrációs terápiát indít a megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. A bölcsődés és óvodáskorú gyermekek számára szervezett foglalkozások állapotfelmérést követően egyéni vagy kiscsoportos formában valósulnak meg szeptembertől. A találkozókat Karbovszkiné Pesti Tünde gyógypedagógus vezeti. A szakemberek a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodva alakítják ki a fejlesztési folyamatot. Jubilál a magyar szombathelyi fazekas napok. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekasház és környezete ad otthont immár 25. alkalommal. A jubileumi programot különleges gasztronómiai elemek színesítik, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester.
3: Vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a magyar szombathelyi fazekas napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak visznek a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy Drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a Magyar Szombathelyi Nótakör fog énekelni.
1: Kerek születésnapjuk alkalmából részesültek elismerésben Körmendi tűzoltók a Vármegyei Katasztrófa Védelem ünnepségén. Oklevelet és ajándéktárgyat vehetett át a Körmendi Parancsnokság két munkatársa, valamint a Körmendi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség egykori polgári védelmi felügyelője is. Az elismeréseket a megyei igazgató adta át, megköszönve a hosszú évek szolgálatát és munkáját. Önkénteseket vár az oszkói szőlőhegy tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkáiba a hegypásztorkör. A Legyélte is hegypásztor program az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére indult el. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állagmegóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulai napok előtt állunk, a jövő hét közepéig strandidőben bízhatunk. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor Tesserta körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától csütörtöktől leülést prognosztizál meg csapadékot. Egyébként addig sok területi átlagban semmiképpen nem várható csapadékból, elvédve egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megfelelő a környék tavainak vízminősége. Körmendi férfit köröz az ajkai rendőrség. Jubilál a völgyhídi vásár Nagyrákoson. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kiváló tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. Évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget. A folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén sincs probléma, mondta Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják. Arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strand vize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Jó és kiváló vízminőséggel várják a strandolókat a megye kijelölt természetes fürdőhelyei, közölte a Vasi kormányhivatal. Az idei vizsgálatok alapján a Hársas-tó jó, míg a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Vadása-tó és a Szajki-tavak strandja kiváló minősítést kapott. Elfogató parancsot adott ki az ajkai rendőrkapitányság egy körmendi gyanúsított ellen. A 30 éves férfit sikkasztás miatt keresik, és egyelőre nem tudják, merre lehet. A hatóság azt kéri, aki érdemi információval rendelkezik a HG monogramú gyanúsítottról, értesítse őket. Költséghatékonyabb műszaki rekonstrukcióról tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság Körmenden. A beszámoló szerint a közvilágítás megújításához olyan megoldást találtak, amely olcsóbb, ugyanakkor megfelelő minőségű lámpatestek alkalmazását teszi lehetővé. A város a beruházás finanszírozását hitelből tervezi megvalósítani, ezért kiemelt szempont a költségek optimalizálása. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd vásár. A jubileumi rendezvénysorozatot a jövő hétvégén tartják. Pogács Mónika információi.
3: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik, az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a tájháznál és a kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Német Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, bábelőadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyűzenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétrét zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szent Péteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Ismét kertmozival bővül a Körmendi Napok programja. A szervezők a tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel rendezik meg a szabadtéri filmvetítést. A Kulturális Központ tájékoztatása szerint a nézők a Pappa Pia című zenés vígjátékot láthatják a kastélykertben. A családi kikapcsolódást kínáló vetítés a Körmendi Napok egyik esti programja lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kánikulai napok előtt állunk, a jövő hét közepéig strandidőben bízhatunk. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől halljuk.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán egy ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amikor kétszerte körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától csütörtöktől lehűlést prognosztizál, meg csapadékot, Egyébként addig fog területjállagban semmiképpen nem várható csapadékból, elvédve egy-egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: bárki, akit akartok egy ideig.
1: 99.8 Körmend FM. Ráthangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy buszmegállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakéta támadásban, Harkivban pedig egy üzemet ért találat, 7 ember megsebesült. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel a belgiumi Dinamban. A Vallonvárosban született ugyanis Adolf Sax, a hangszer feltalálója. A kulturális fesztiválon a látogatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 98.8. Ráthangolva.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: közös még, de kulcs már nincs már. 99.8
1: Körmend FM. Rád hangolva.
2: Try to change my mind.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

99.8 Görmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a magyar honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 99.8. Ráthangolva. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8 000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy buszmegállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakéta támadásban, Harkivban pedig egy üzemet ért találat, 7 ember megsebesült. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel a belgiumi Dinamban. A Vallonvárosban született ugyanis Adolf Sax, a hangszer feltalálója. A kulturális fesztiválon a látogató